0: Antó Gergely vagyok, mérnök. A mesék mindig fontosak voltak nekem gyerekkoromtól kezdve. Sokat olvastam, meg a testvéreimmel mondtuk is egymásnak meséket. Tehát amiket olvastunk, azokat el is mondtuk. És nekem nagyon komoly erőforrást jelentenek a mesék. Tehát a hétköznapi, mindennapi nehézségekben is. Tehát minden nap elindulok otthonról legyőzni a sárkányokat. Hát ezért nekem nagy kincs a mese.
1: Úgy van. Jó napot kívánok, kedves hallgatóim, és szeretettel köszöntünk mindenkit a Túlcsapár FM 88,5-es hullámaszon, ahol is 2026. május 17-e van. Katalin, szólalj te is meg, és van itt meg pár...
2: Kedves hallgatóink, mindenkit sok szeretettel köszöntök én is, és... Hát talán akkor elsősorban elmondanám azt, hogy mi történik itt Sydneyben a következő hetekben, és két hét múlva, vagyis május 31-én fogunk megemlékezni a magyar hősökről, és természetesen a Nemzeti Összetartozás napjáról is. És mindez egy koszorúzással kezdődik, 10 óra 30-kor a Rockwoodi temetőben, a magyar hősök keresztjénél, és a magyar emlékkőnél, és utána 11 óra 30-kor a Sydney Magyar Református Egyház istentisztelete lesz a Stratfieldi United templomban, 11 Carrington Avenue, Stratfield. Az istentisztelet után lesz egy megemlékezés, ahol emlékbeszédet mond dr. Varga Mónika, vezető konzul itt Sydneyben, és a műsorban pedig szerepelnek a Sydney Magyar Közösség tagjai és a Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. A természetesen utána szeretett vendégség lesz a templomnak a közösségi
1: pontosan
2: termében.
1: Úgyhogy Katalin, ma egyébként nagyon érdekes hetünk volt, hiszen elmentünk a Fish Marketra, tehát a halpiacra, ami egy vadonatúj halpiac egyébként, és mellette van a régi, aminek olyan pikantériás izéje, atmoszférája van, de hát az új az nagyon új volt, és hát bevallom őszintén, hogy
2: kezdjük a jó dolgokkal. Nagyon jól néz ki kívülről. És akkor most folytasd.
1: Hát nem úgy néz ki, mint egy halpiac, maradjunk abban.
2: Ez szép modern épület, nagyon jól néz ki.
1: Szép modern épület, de ugyanakkor egy ilyen...
2: Nem, azt mondtad, hogy most a jó dolgokkal kezdjük. Mi volt
1: van
2: a következő?
1: Jó dolog? Kaja jó volt. Nem. Igazság az, hogy...
2: A parkoló, arról beszéltél.
1: A parkoló szenzációs volt. Nagyon jól lehet megközelíteni, nagyon jó a beléptetés, tágas, széles, és ami nagyon csodálatos, hogy látni lehet, tehát nem egy, mit tudom, egy lukba mész be, hanem egy tényleg ki van világítva tökéletesen, ott mindig meg fogod találni
2: és
1: a kocsinát.
2: És nem érzed úgy, hogy a fejedre esik a plafon.
1: Így van, pontosan a másik. Magára az épületre, és akkor most már Kati visszajött, hogy hát az épület kívül nagyon szép. Figyelj ide, egy tengerparton fölépít egy olyan színeriben, amiben beleépítették, hát nem lehet elrontani, maradjunk abba.
2: Hát el lehet.
1: Jó, de az nem a külsőre lett elrontva, hanem legalábbis én szerintem, és maradjunk abba, hogy ez a mi véleményünk, és ha neked ez nem tetszik, vagy más a véleményed, boldogan megosztom veled a mikrofon, és elmondhatod, hogy mi a véleményed a halpiacról, a vadonatúj halpiacról, és mennyiben változott, mennyiben érdekled, mennyiben látod azt, hogy ez egy jó dolog, ami történt Sydneyvel, és hogy Sydney esetleg mást akart, vagy más szeretett volna, vagy mást, vagy ez is pontosan ugyanolyan jó, mint amire mi elképzeltük annó. Szóval a lényeg ebből csak az, hogy maga a terasz, hát az szenzációs. Hát az egy hatalmas terasz, végig az egész első részen egy óriási terasz, és nyáron ez egy szenzációs dolog lehet. Mi van, amikor esik az eső? Na, itt van a probléma.
2: Ja, hát van fölötte ezért.
1: Van fölötte, igen, csak mivel, hogy ha esik az eső, fúj a szél, új, akkor is el kell menni a halpiacra, akkor
2: jó,
1: mit csinál?
2: Jó, de belül is van hely.
1: Belül is van hely, igen. Na most akkor itt van a probléma, legalábbis én szerintem a belső építészet, Hát azok szerintem vissza kéne adni a diplomájukat.
2: Nem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a belső...
1: Sarkosan fogalmaztam.
2: Mert nem kell visszaadni, mert nem erről van szó. Arról van szó, hogy nem idevaló. Ez egy olyan épület belül úgy néz ki, mint egy...
1: Elrontott irodaház.
2: Egy irodaháznak az alsó része, ahol emegetetik az embereket. Szóval sötét a belső, a világítás nagyon magasan van, a világítás és rejtett nagyon gyenge.
1: Világítás,
2: rejtett világítás van. Tehát nagyon,
1: nagyon romantikus.
2: Nagyon romantikus, de amikor a szádat szeretnéd megtalálni, meg látni, hogy mit eszel, akkor igen. És sajnos a berendezés nagyon sok üzletben sötét barna fa. Hát ez...
1: Na, lényegebből csak az, hogy az ember elmegy egy ilyen helyre, és ráadásul akkor, amikor már rengeteg halpiacot láttunk az életünkben, tényleg kezdjük a londonival, vagy a amsterdamival, vagy bárhol máshol, ahol jártunk
2: Hamburgba.
1: A világon, Hamburgba például, vagy Bécsbe, vagy szóval bárhol, ahol halpiac van, mi elmentünk, és... Olaszországban, Spanyolországban, így van, és micsoda szenzációs halpiacok vannak. Elsősorban halpiac az úgy nézzen ki, mint egy halpiac.
2: És a hangulata is olyan,
1: olyan piaci hangulata legyen. Szóval hát... valahol nem találták, legalább véleményem szerint nem találták meg azt a fajta milliót, amitől én úgy érzem, hogy én egy halpiacon vagyok. Én úgy érzem, hogy beléptem egy irodaházba, ahol engem megetetnek, és van egy szenzációs terasz, ahol egy istentelen jó kilátás van, mert pontosan a Bejre, tehát az öbölre néz,
2: az öbölre, és a gyönyörű Anzac Bridge-re, igen.
1: Vadonatúj hídra.
2: Hát nem Vadonatúj már.
1: Figyelj, a hidak történetében az a maga 15 évével.
2: Oké, a legújabb hídja Sydneynek.
1: Még kamaszkort sem élte meg az a híd. Szóval lényeg ebből csak az, hogy érdekes, hogy mondjam, érzésekkel jöttünk el. És hát azt se felejtsük el, hogy nem a nyugdíjasoknak találták ezt ki. Legalábbis árban nem.
2: Hát igen, ott mikor feltettem a képeket a Facebookra, nagyon érdekes volt nézni a reakciókat.
1: Így van, és ezt nem mondjam.
2: És bizony többen kommentáltak, hogy hát hallották, ők még nem tapasztalták, de hallották másoktól, hogy hát nincsenek elragadtatva a Sydneyek ettől a halpiactól. Őszintén megmondom, hogy a régi halpiacot mindenkinek ajánlottam, mert annak volt egy hangulata. Lehet, hogy zsúfolt volt, lehet, hogy alig lehetett mozogni, nehéz volt parkolni, és a többi, de volt egy igazi piaci hangulata. Most ennek a ennek sajnos nincs.
1: Lehet, hogy ezt be kell lakni. Lehet, hogy be kell lakni,
2: hát
1: és nagyon remélem, hogy persze, az állam nem hallgat bennünket, és nem avval a tempóval.
2: De ez nem is az állt, ez semmi köze hozzá. Ez egy
1: nagyon drágább.
2: Egyébként nagyon érdekes, hogy egy dán és egy ausztrál cég kooperációjával készültek a tervek, tehát nem tudom, mondjuk a dánoknak a hozzáállása a tengerhez, meg akármihez egészen más, mint a miénk. Tehát én elvártam volna, hogy legyen sok csempe, legyen világos, legyen aquaszínű dolgok, valami halminta, vagy valami, ami arra emlékeztet, hogy itt most a halpiacon vagyok. Ne csak a kaja legyen meg, hogy ki legyen téve, hogy mit tudom én, élő languszta 197 dollár.
1: Na, ezt kapd össze magad, egy élő languszta,
2: hát szóval,
1: ami tulajdonképpen ott van a tengerben, és zilió van belőle.
2: Hát nincs zilió, de jó. Ez...
1: Honnan tudod?
2: Mert én beszéltem a langusztával, és elmeséltem nekem.
1: Ezek után kedves hallgatom a túlcsipel, erre 88,5-es hullámos szán. Kicsi Gyuri mondja a híreket, sőt, ő is szerkeszti, ő is tette föl, úgyhogy Gyurikám, te jössz.
3: Digitális cenzúra évek óta tartó nyomásgyakorlás. Amerikai szakértők fejtették meg, hogyan befolyásolták a globalista háttérerők Magyarország sorsát. amerikai konzervatív szerzők szerint Magyar Péter választási győzelme mögött nem pusztán demokratikus folyamatok, hanem összehangolt nemzetközi, politikai, pénzügyi és média befolyásolási műveletek álltak. Az európai és amerikai globalista elit éveken át tartó nyomásgyakorlással, digitális cenzúrával és gazdasági eszközökkel készítette elő Orbán Viktor meggyengítését és egy brüsszeli irányvonalat képviselő vezetés hatalomra kerülését. A cikk hangsúlyozza, a választás technikai lebonyolítása tisztességes volt, ugyanakkor szerintük a teljes politikai környezet nem volt kiegyensúlyozott. Éveken át tartó külső nyomás nehezedett Magyarországra, amely médiakampányokból, jogi eljárásokból, pénzügyi szankciókból és digitális platformokon történő befolyásolásból állt. Külön kiemelik az Európai Unió visszatartott támogatásait és bírságait, melyek komoly gazdasági nyomást gyakoroltak Magyarországra. A cikk megemlíti az EU digitális szolgáltatásokról szóló törvényének kritikáját is. A szerzők szerint a szabályozás lehetővé teszi, hogy megbízható jelölők és tényellenőrző szervezetek egyes politikai tartalmakat visszaszorítsanak, másokat pedig felerősítsenek. Állításuk szerint ez hozzájárult ahhoz, hogy Magyar Péter rendkívül elérést kapjon a közösségi médiában, különösen a Facebookon. Végül a cikk azt állítja, hogy amerikai non-profit szervezetek a USAID és a NET forrásokon keresztül szintén részt vettek az európai digitális cenzúra rendszer kialakításában. A szerzők szerint a magyarországi események egy szélesebb európai politikai folyamat részei, melynek célja a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó konzervatív erők visszaszorítása. Orbán Viktor emelt fővel adja át a kormányrudat a liberális Tiszának. Magyarország leköszönt miniszterelnöke hivatalosan is átadta a vezetést a Tisza kormánynak, számba véve a Fidesz-KDNP kormányok által elért eredményeket az elmúlt 16 évből. A leköszönt nemzeti kormány elkészítette a leltát, azaz összegyűjtötte Magyarország jelenlegi álláspontját és fejlődését az elmúlt 16 évből. Orbán Viktor a gazdasági, család és bevándorlás politikában elért vívmányait ismertetve adta át a vezetést. Családcentrikus politikájuk gyümölcseként említette a családi adókedvezményeket, melyek kiemelkedőnek számítanak Európában. A három gyermekes, valamint a 30 év alatti két gyermekes édesanyák adómentességét, a 25 év alatti fiatalok adómentességét, a diák és munkáshitelt, a fix 3%-os otthonteremtési programot és a 13. és 14. havi nyugdíjat. A gazdaság terén elért eredményeket is kiemelte, például a rezsicsökkentett árakat, a minimálbér és az átlagkereset megugrását 2010 óta, a megduplázott állami vagyont, a reptér és az energiacégek visszavásárlását, Magyarország aranytartalékainak 3 tonnáról 100 tonnára emelését és a devizatartalék történelmileg kiemelkedő megemelését. Kiemelte azt is, hogy Magyarország az évek alatt Európa legbiztonságosabb országává vált, és területén jelenleg nincsenek migránsok. Helyzetértékelésében hozzátette, csak el ne rontsák. Svájci lap szerint Magyar Péter diktátorként viselkedik. Roger Köppel, a svájci Weltwoche főszerkesztője és kiadója egy friss videóban állította, hogy Magyar Péter úgy beszél, mint egy diktátor. A svájci néppárt parlamenti képviselőjeként is ismert Köppel szerint a Magyar Péter által használt retorika rendkívül veszélyes és nem egy választási győzteshez méltó. Úgy fogalmazott, ha nyertél, nem adsz még egy pofont a vesztesnek, hanem kezet fogsz vele. Hozzátette, szerinte Magyar Péter kommunikációja inkább egy belpolitikai leszámolásra emlékeztet, mint a nemzeti megbékélés szándékára. Arra is kitért, hogy Magyarországnak jelenleg súlyos gazdasági és energetikai kihívásokkal kell szembenéznie, melyek között megemlítette az ukrajnai háborút és az energiaellátás körüli vitákat is. Szerinte az országnak most nem belpolitikai vendettára, hanem stabilitásra és gazdasági konszolidációra lenne szüksége. Zavaros a Tisza program, egymásnak mondanak ellent a miniszterek. Alig kezdte meg működését a Tisza kormány, már is látványos ellentmondások alakultak ki a kabinet tagjai között. A különadók jövőjéről, a rezsicsökkentésről is egymásnak ellentmondó nyilatkozatok hangzottak el az elmúlt napokban. Az egyik legélesebb ellentmondás a különadók ügyében alakult ki. Kapitány István gazdasági miniszter hétfőn még arról beszélt, hogy az árrésstopp és a különadó kivezetésének most még nincs itt az ideje. Egy nappal később azonban Kármán András pénzügyminiszter már azt mondta, fokozatosan kivezetik a különadókat. A rezsicsökkentés kérdésében is változó üzenetek érkeztek. Korábban rezsicsökkentés plusz programot hirdettek, amely a lakosság mellett a vállalkozások számára is kedvező energiárakat ígért. A Kármán András ugyanakkor keddi bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy az általános rezsivédelem hosszú távon nem fenntartható, ezért a rendszert inkább rászorultsági alapon alakítanák át. A Tisza párt győzelmével a magyar választók akaratlanul is a migránsok tömeges érkezésére adták szavazatukat. A párt egyik legfőbb ígérete ugyanis az uniós pénzek hazahozatala volt, azonban arról kevesebb szó esett, hogy ennek mi lenne az ára. A kormány csak akkor juthat hozzá az uniós forrásokhoz, ha teljesíti az Európai Bizottság követeléseit, és ezek közé tartozik a migrációs paktum maradéktalan végrehajtása is. Orbán Anita külügyminiszter bizottsági meghallgatásán egyértelművé vált. A migrációs paktum végrehajtása felé mozdul el Magyarország, így több tízezres tömeg is érkezhet az országba. Híreinket a hiradó.hu, magyarhírlap.hu, magyarnemzet.hu portálok segítségével állítottuk össze.
4: Looking to capture unforgettable moments from above? Discover Enoid Drone Hire Services in Sydney. Whether it's your wedding day, a special event, or any personal celebration, our expert pilots are here to help. With breathtaking aerial shots, we turn your memories into stunning visuals that you'll cherish forever. Elevate your event with 2RRR sponsor Enoid Drone Services, where we turn moments into magic. For all inquiries, including rentals, go to info@enord.com.au.
5: In conjunction with World Environment Day 2026, the City of Ryde would like to help you lower your water usage and therefore your water bills. The free Sydney Water WaterFix Seminar will be offering free deals and upgrades for water-efficient showerheads, taps and toilets. The seminar is on Tuesday the 2nd of June between 10:30 and 11:30 a.m. in the Eastwood Library, located at the corner of Hillview Road and West Parade. Registrations are essential through Eventbrite. And for more information, telephone the City of Ryde on 9952 8222.
6: 2RRR is a not-for-profit community radio station that is dedicated to delivering you grassroots radio in multiple musical styles, points of view, topical programming, and multiple languages. To continue our work, we need your support. Please consider making a donation via our website, 2rrr.org.au. Thank you for supporting 2RRR, your local sound to the world.
7: Jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank North Ryde a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 000 dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha a 2RRR támogatóját, a Bendigo Community Bank North Ryde-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben North Ryde városbéli Cox's Road Mall-ban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatom, és szeretettel köszöntünk mindenkit a 2RRR FM 88,5-es hullámosszán, ahol is a telefonszám 9816-2777-es, és sportriporterünk a szenzációs one and only Vaskó András a vonalban. Andrásom, te jössz. Jó reggelt!
8: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és titeket is bent a stúdióba, és csapjunk is bele a heti összefoglalónkba. Kezdjük labdarúgással, és hát véget ért a magyar NB1-es bajnokság, ahol csak annyit mondok, és nem lövöm le a poént, zöld-fehér győzelem született, de 8 év után nem a Ferencváros nyerte a bajnokságot, hanem a tavaly az MB2-ből följutó Győri Eto FC, és hát szívből gratulálunk a győri fiataloknak, győri focistáknak, és a Győr immár 5-5-ször hódította el a bajnoki serleget, tehát még egyszer szívből gratulálunk, és csak hát a mihez tartás véget azért, ugye a Ferenc végzett a második helyen, a Paks a harmadik helyen, és a Debrecen pedig a negyedik helyen, és azért soroltam föl az első négy helyezettet, mert ez a négy egyesület, tehát a Győr, a Ferencváros, a Paks és a Debrecen indulhat jövőre a különböző nemzetközi európai klub kupasorozatokban. De hát ne szaladjunk ennyire előre, mert most még először a játékosok majd eltöltik természetesen a megérdemlő pihenőjüket, és hogyha már labdarúgásról beszéltünk, akkor most szeretném előre beharangozni, hogy jövő héten egy kicsikét fogom boncolgatni, és Guszti, hogyha akarsz, akkor te is fölkészülhetsz a sport és politika kapcsolatáról, mert nagyon érdekes híreink vannak a sport és politika területéről. De
1: hát maradjunk abban, hogy a sport és politika, sport és politika mindig összefonódott, úgyhogy amióta én az eszemet tudom, és ez 80 éve, azóta ez mindig így volt. De hát mondj egy valami újat a nap alatt, igen, pontosan, de minden esetre ezt megtárgyaljuk.
8: Így van, így van. És folytassuk sportlövészettel, az elmúlt hétvégén lezajlott az Európa-bajnokság. Ugye erről már én beszéltem múlt héten, különböző részeredményeket elmondtam, és a vasárnapi zárónapon remek a női sport pisztolyban remek eredmény született, ugyanis a magyar női standard pisztoly válogatott megnyerte az aranyérmet. Domsics, Olivia, Fábián, Sára és Major Veronika alkották a magyar csapatot, magyar válogatottat. Szívből gratulálunk neki, és én azt gondolom, hogy ez a sport lövő Európa bajnokságnak egy méltó befejezése volt. Váltsunk sportágat ismét, folytassuk tékvándóval, szintén az elmúlt hétvégén Európa-bajnokságot rendeztek Németországban, és hát úgy néz ki, hogy a tékvándó magyar sport lett Európában. Csak néhány eredményt szeretnék felsorolni. Aranyérmet szerzett ezen a viadalon Márton Viviana 62 kg-ban, Salim Kamilla 46 kilóban, és Salim Kamilla mindössze 17 éves. Fantasztikus eredmény a fiatal magyar sportolótól.
1: Fiatal, figyelj ide, mikor legyen sikeres, ha nem most, főleg amikor ilyen mozgékony, ennyi energiával, ahogy ők dolgoznak, az döbbenetes, igen, folytasd.
8: Csak ne felejtsük el, hogy ugye azért 17 évesen a felnőtt mezőnyben egy küzdősportban megállni a helyedet, azért az én azt gondolom, hogy azért ez egy szép teljesítmény. Hát folytassuk, ezüstérem. Márton Luana 67 kg-ban, míg bronzérmet szereztek Patakfalvi Luca 57 kg-ban, és Salim Omar Gergely 63 kg-ban. Szóval ez egy remek, fantasztikus tékvándó EB volt a magyar csapat részéről, hát és én nagyon kíváncsian várom a következő világversenyeket. És zárásként pedig fejezzük az eheti sporthíreinket vízilabdával. A magyar bajnokságért döntőjébe a Ferencváros és a Honvéd csapatai jutottak be, és ezek a küzdelmek majd jövő héten kezdődnek, ez 3 nyert mérkőzésig tart, illetve még egy kicsikét zöld-fehér hírek, mind a Ferencváros, mind pedig a női vízilabda csapat bejutott az Európai Bajnokok Ligája kupa döntőjébe, de hát ezekről majd később be fogunk számolni.
1: Andriskám,
8: ennyi volt. Kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra, szervuszok.
1: Andriskám, nagyon-nagyon szépen köszönöm, Isten áldja meg, és találkozunk jövő héten. Kedves hallgatom a Túlcsöpel RFM 88,5-es hullámos, hallgatod Rádió Mozaik Sydney innen Gratesville-ből, és hello! Ausztrália. Ez egy vadonatúj programunk, ami körülbelül egy héttel ezelőtt kezdődött, vagy legalábbis akkor határoztuk el, hogy beszélgetünk minden olyasmiről, ami bennünket érdekel ebben az országban. És akivel beszélgetek, az Román Emese. Már ismeritek őt legalábbis hangból, aki rendszeresen hallgatja az adásunkat, hiszen többször megszólaltattuk, és most nagyon remélem, hogy kolléga Gyanánt üdvözölhetem itt, úgyhogy nagyjából ennyit, kezdjük el, és akkor, ha valakinek valami észrevétele van, valami hozzászólása van, itt a telefonszámon 98-16-27-77-es élőbe is be tud bennünket számolni, vagy az MSE YouTube oldalán, vagy a mi Facebook oldalunkon lehetne kommentálni hozzá, úgyhogy kamán, gyerünk MSE, nyomjuk a sódert, adjunk neki! Román Emese, szeretettel köszöntelek téged. Hello, Ausztrália! Hello, Ausztrália! És hát tulajdonképpen a te ausztrál élményeiről fogunk beszélni, de mielőtt még ezt föltenném, mi a te véleményed, a te korosztályod, és most beszélünk itt a késői 20-as, korai 30-as év, az ő agyukba, az ő elképzelésükbe egyáltalán a nyugat hogy jelenik meg?
9: Ha ilyen nézel, folyók hánaán, szerintem, legalábbis az én környezetemben, akik élnek, leginkább azt tapasztalom, hogy nyilván ott minden jobb, minden más. Talán a mostani késő 20-as, korai 30-asok az a generáció, akik már viszonylag könnyen, olcsón tudnak repülni, vagy mondjuk ilyen fapados járatokat igénybe venni, és ez nagyon sokat változtat szerintem a nézőpontjukon. Tehát azt mondom, hogy még mondjuk itt Ausztráliában mi mondjuk azt tapasztaljuk, hogy viszonylag azért a belföldi repülés is drága, addig Európában a feléből, a harmadából el lehet jutni egy másik városba egyetlen nap alatt, sőt, akár pár óra alatt.
1: Másik városba, másik kultúrába, másik színhelyre, másik bárhova, igen.
9: Így van. És ugye ez nagyon sokat változtat szerintem, ha mondjuk össze akarjuk hasonlítani korábbi generációkkal, hogy mennyivel könnyebben, gyorsabban, és nem csak az, hogy azt gondolja, hanem tényleg meg is tudja tapasztalni. Tehát bármelyik nyugat-európai városba is, vagy akár észak-európai városba, pár óra alatt ott tud lenni, és ez még egyébként nem is veri akkora költségekbe, tehát nem is egy kisebb vagyon, meg tudja nézni, és szerintem emiatt is azt gondolja, hogy összehasonlítja. Nyilván nem, ő akkor nem azt látja, hogy milyen ott élni, hanem csak egy picit belekóstol, és akkor jaj, milyen szép tiszta, jaj, milyen szép rendezett, egy-egy perspektívát, egy-egy aspektusból, hogy ő mit gondol. De aztán persze nem olyan, mintha ott élne. Én legalábbis így látom, hogy...
1: Te neked változott a véleményed a nyugatról, mióta kinnélsz Ausztráliába?
9: Hát annyiban esetleg, hogy nyilván az élet az ugyanúgy itt is élet. Itt is ugyanúgy vannak kihívások, feladatok ugyanúgy. Viszont alapvetően azt gondolom, hogy más. Tehát, hogy ez egy jó gondolat volt, mikor azt gondoltuk, hogy azért költözünk el, hogy újat és más lássunk, hogy a világ más részeit. Tényleg nagyon más, nem jobb vagy rosszabb. Tehát azt nem tudom mondani, hogy na akkor ez a költözés, ez egy olyan jobb világba vitt el minket, jó az élet itt, szeretjük az itten életet, de ugyanúgy megvannak a mindennapoknak a kihívásai és a feladatai, ahogy egyébként Magyarország életnek is. Tehát aki azt reméli, hogy mondjuk nem boldogul, vagy nem szeret ott, vagy sikertelennek éli, és abban bízik, hogy nem majd a költözés, szerintem annak nem fogja meghozni a kívánt eredményt.
1: Ez valami olyasmit tudod, amikor az ember elválik a feleségétől vagy a férjétől, és elviszi a saját problémát a következő házasságba. Valami ilyesmire gondolhatok. De most ne ezen filozofáljunk, mert végsősorban...
9: Hát, ugye? Valahogy így.
1: Nem oldja meg, ezt neked kell megoldani a fejedbe, és hogyha sikeres voltál Magyarországon, akkor sikeres vagy a világban bárhol. Ha megélsz New Yorkba, akkor te mindenütt megélsz. Ha megélsz Sydneybe is állítólag itt, sokkal nehezebb megélni, mint New Yorkba. Ha megélsz Sydneybe, akkor a világ a tied.
9: Igen, abszolút egyet tudok ezzel érteni. Tehát, hogyha van valakinek gondja, akkor máshol is viszi magával, ahogy mondod, mert az alap, a gyökerét kell kideríteni. Nekünk ennyiben változott, hogy most már nem olyan régóta, ugye most már lassan másfél éve vagyunk itt, és látjuk, hogy ugyanúgy megvannak a napi kihívások, ugyanúgy megvannak azok a feladatok, amit el kell látni, a felelősségi körök, ugyanúgy megvannak, de más. Tehát ha valaki arra vágyik, hogy egy picit más legyen, mondjuk megtapasztalni, milyen egy óceánparti város, milyen egy más klímában élni, más növényzettel, élővilággal, más kultúrákkal, arra nagyon-nagyon ideális és tökéletes, bárhova is költözik, mindenhol szerintem ezt viszonylag könnyen megvehet.
10: Nagyon érdekes egyébként, hogy amikor mi ide kijöttünk, akkor is az óceán volt, a sós levegő a sós levegő volt, és az emberek, akik az óceánparton éltek, abban a csodálatos, abszolút megváltozhatatlan, örökössel szájtátott kilátással, azok majdnem azt mondhatnám, hogy 6 havonta cserélték le a ruhájukat, mert elpenészedett, mert beposhatta a szekrényükbe, az ablakukat nem tudják tisztán tartani, szóval olyan dolgok jönnek fel az embernek, amit esetleg soha életben, csak a képeslaknak a milliójét éled át, de az, hogy aztán mellette ott van a sós levegő, mellette ott van a só, ami mindent megesz, de kocsidat megeszi, a ruhádat megeszi, az edényeidet megeszi, szóval ennek megvannak a maga, hogy mondjam, a hátulütei. Ugyanakkor, mik a legújabb témák ti felétek, mert hát végső soron te neked van egy csodálatos oldalad. Hello, Ausztrália! Mik a kérdések, mik azok a dolgok, amik legutoljára fölvetődtek?
9: Igen, most ugye a YouTube csatornánkon most a pont nagyon érdekes, hogy ezt a témát hozott be, mert nem sokára lesz egy olyan rész, ami a közvetlen tengerparti életről szól, és az ingatlan bérlésről, hogy aki ide költözik, és úgy dönt, hogy akkor már tényleg a tengerparton szeretne élni, annak mi mindent kell megfizetnie, mivel jár, mennyire elérhető ez mondjuk egy hétköznapi embernek, egy átlagkeresettel, vagy inkább ehhez egy nagyobb kereset kell, valaki túlélje, és milyen érdekesek ugye ezek a szempontok, hogy bele se gondol az ember, hogy jó, én a tengerparton akarok élni, Hawaii, Dizsi, milyen szuper, de nem gondol bele, hogy ez egy teljesen más életforma, és fel kell készülni azokra, ami esetleg a hátránya, mint a penészedés, vagy a magas pára, vagy a folyamatos szél. Tehát, hogy mindenféle ilyen, ami az itteni élettel jár, ilyen témákkal készülök, illetve hát igazából nem akarok mindent elárulni, de a mindennapi élet, az ausztrál élet, az, hogy jön az ősz, milyen programokat lehet itt csinálni, a gyümölcsszedéstől, a dombokban lévő programokon át, tehát nagyon-nagyon sok minden kész, nagyon sok minden lesz még folyamatosan. Igyekszem a napi aktualitásoknak, a heti aktualitásnak, az évszakoknak megfelelően friss tartomon jelentkezni, egy kicsit betekintést adjak abba, hogy milyen az Ausztrália, azonban is Dél-Ausztráliában az élet.
10: Hát ne felejtsed el, hogy te Dél-Ausztráliában élsz, a lehető legjobb helye Ausztráliának, mert ha benne élsz, benne az Outbackba, mit tudom én, Lytton Ridge, ahol mit tudom én, van 200 ember, és mindenki a föld alatt él, mert hát ilyen is van. Ilyen. Ha ott élnél, akkor az állandó jellegű plusz 40 fok, hát az előbb-utóbb az agyadra megy, meg az, hogy nincs elektromosság, az, hogy minden szolárból jön le, hogy neked menni kell a nappal együtt, ha nincsen nap, akkor nincsen vized, akkor nincsen semmid, akkor nem tudsz internetet teremteni. Tehát egy rakás olyan dolog van. Gondolkodsz esetleg arra, hogy útjai során ezeket bemutassad, vagy csak hagyod mindenkire, hogy maga kutassa ki a dolgait?
9: Igen, abszolút tervben van. Ugye nekünk a kisebbik lányunk, ő most 7 hónapos. Ő az, aki miatt még így nem nagyon indultunk meg, viszont nem soká lesz a csatornán egy olyan videó is, ahol valakivel beszélgetek, aki az Outbackben él, és vele lesz egy interjú, és pont az ő kapcsán derült ki az is, hogy mennyi minden van, amit máshogy gondolunk, tehát önmagában az, hogy szerintem ha valaki Ausztráliára gondol, és az Outbackre, akkor arra gondol, hogy egy ilyen vörös föld, tudod, és nincs semmi, és csupasz, de egyébként vannak olyan részei, ami gyönyörű zöld, és erdős, és tehát, hogy mennyire sokszínű, mennyire máshogy gondolkodnak az emberek még mindig, mennyire kevés információ jut el, akár így Európába, Ausztráliáról, És igen, ezt tervezzük, hogy amint képesek leszünk, és össze tudunk állni, mi is nagyon szívesen megyünk majd felfedezni. Idén megyünk majd Sydneybe, megyünk majd Melbournebe, ezekről is mindig lesz tartalom, illetve a tervben van az, hogy akár lakóautóval, akár személyautóval egy kicsit megindulni, felfedezni, és ezeket is megmutatni. Mennyire színes, de már most egy-egy út tervezés során látjuk, hogy bejárhatatlan. Tehát a mi életünk már nem elég arra. Tehát akkora, és annyira sok minden van Ausztráliában, hogy mindenhol nem fogunk eljutni, de hát igyekszünk azért egy pár érdekességet elhozni majd.
10: De hogyha nem lett volna egy szerződésetek Ausztráliába, eljöttetek volna?
9: Én azt gondolom, hogy igen, mi addigra értünk meg arra, hogy mi szerettünk volna valamilyen változást az életünkben, és azt gondolom, hogy igen, hogy ez mindenképp benne volt, hogy mi valahova elindulunk. Nem biztos, hogy Ausztrália lett volna, de mivel most minden ahhoz kapott, hogy ide jöjjünk, ezért emellett döntöttünk, de mi nagyon világjáróak vagyunk, tehát hogy én azt is el tudom képzelni, hogy esetleg egyszer még innen is tovább menjünk, meglátjuk, nem majd nyugtával a napot, de mi még magunkban azért még látok még potenciált.
10: Ezt a lendületet, ez, amit én rettenetesen irigylek tőled, bevallom őszintén, mert hát ehhez fiatalnak kell lenni, ez másképp nem megy. Ugyanakkor hagyd mondjak neked valamit, ha valaki a Kánaánban van, akkor tegye le a segét oda, és ne menjen onnan sehova.
9: Ne kísértjük a sorsod, nem kell tovább. De mondom, most egyelőre Ausztrália van terítéke, és ahogy mondtam is, akkora, hogy szerintem nem fogunk a végére jutni. Tehát egyelőre maradunk, de ki tudja, hogy mit hoz az élet. Ez csak arról árulkodik, hogy hogyan gondolkodunk, hogy minél kevésbé próbálunk tárgyakhoz, helyekhez kötődni, minél inkább az élmények, az, amit nem vehetnek el tőlünk, tehát mi próbálunk úgy élni, most leginkább már egy ideje erre berendezkedni, hogy ne egy adott tárgyhoz ragaszkodjunk, hanem hogyha kell, akkor akár a bőröndöt összecsomagolva, csak mi, a családunk, a szűk családunk, mikrokörnyezetünk, ezt vigyük magunkkal. Tehát most valahogy ebben élünk, aztán majd tudod, ez változik. Ez most az aktuális.
10: Egész biztos, hogy fog változni, mert a gyerekednek előbb-utóbb egy stabil hátteret kell adni, stabil, nyugodt hátteret, ahol elvégezheti az iskoláit, kamaszkorra lehet, barátai lehetnek, és így tovább, és hogy akkor elkezdesz költözködni, akkor úgy jársz, mint egy diplomata gyerek, és az nem egy jó élet.
9: Igen. Nem ismerek egyet sem, de biztos vagyok benne, hogy van ebben is valamiért mondasz.
10: Mondd, megkérdezhetem tőle, és akkor válaszolja, ha akarsz. Megkérdezhetem tőle, hogy mit csináltatok ti Magyarországon?
9: Igen, én Európai Uniós pályázatokat írtam, én projektmenedzser voltam, azt írtam és végig menedzseltem, tehát mondjuk a pályázatírástól egészen az áru elszámolásig. Ez volt a munkám magáncégeknek, a férjem pedig kereskedelmi igazgató volt egy mezőgazdasági cégnél, amikor eljöttünk.
10: Hát tulajdonképpen jól fel voltatok készítve arra, hogy a világot magatok rátára vegyétek, és onnantól ez a Hello Ausztrália, úgyhogy Román Nemes, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és Hello Ausztrália, és nagyon remélem a YouTube csatornád sikeres lesz, mind amilyen sikeres az ausztrál utatok idáig, és ha valami új dolog van, minden körülményekkel jelentkezi, ha nem, akkor két hét múlva megint csak dumcsizunk, megint érdekes dolgokat fogunk kitalálni, és még egyszer hálás vagyok neked.
9: Nagyon szépen köszönöm én is, köszönöm a beszélgetést, és akkor nem sokára újra jelentkezem, és

0: még fiatal.
1: Hát nagyon is emlékszem, és tulajdonképpen a mai műsorban azért választottam az Omega együttes számait és Kóbor Jánost, mert Kóbor Jánosnak ma lenne a születésnapja, 1943. május 17-én született Budapesten, és ő így ír magáról: őseim között van osztrák, szász, sváb, és ki tudja még milyen germán törzsbéli. A Kóbor pedig valószínűleg a Kóborg név átírásából született. Anyai nagyanyám részéről pedagógus pap is van a felmenőim között, édesanyám apai ágán gazdálkodókról tudunk, nagyapám is a földből élt. Ezeket a nagyszüleimet sváb kulákként aztán 1946-ban marhavagonokban ki is telepítették az országból, Nyugat-Németországba kerültek. Az első együttesét a József Attila Gimnázium tanulójaként alapította meg osztálytársaival. A hangszereket sorsolással választották ki, hát ezt nem is tudtam. Kóborgnak a ritmusgitár jutott, a bőgős, basszusgitáros Varsányi István lett, a dobos pedig Lux József, ő volt az egyetlen, akire nem sorsolással osztották a hangszerét. Hát gondolom ebben abban is az is hozzájárul, hogy a dob azért nem egy olyan egyszerű, amit gyorsan meg lehet tanulni. És Kóbor János aztán a Budapesti Műszaki Egyetemre iratkozott be, és építészmérnöki diplomát szerzett, azonban sohasem dolgozott ezen a területen. 1962-ben Kovacsiccsal és Varsányival együtt kiszemelték a Proféta együttest, és elhatározták, hogy egyenként bekerülnek oda. A tervüket sikerült is megvalósítaniuk, majd ősszel a Proféta utódjaként létrehozták az Omegát, amit aztán ugye mindnyájan nagyon jól ismerünk. Kóbor János több díjat is nyert élete során, a Yamaha Fesztivál fődíját, Liszt Ferenc díjat, megosztva az Omega együttes tagjaival, a Magyar Köztársaság érdemkeresztjét, a Pro Urbe Budapestért díjat, szintén megosztva az Omega együttessel, Kossuth díjat, megosztva az Omega együttessel, a Budapest diszpolgára, az Ortodox Érdemrend nagy keresztje, ezt Oroszországból kapta, Pro Urbe bátaszék, Tolna megyei Prima díj, Emberi Méltóságért díj és a Fonogram Életmű díj, szintén megosztva az Omega együttes tagjaival.
2: Letettek valamit az asztalra, ez az egyik, másik az, hogy személyes élményem az ifjúsági park. Ahol nyakkendőbe, fehérinkbe kellett megjelenni. Bezzeg ma már az egész másképp.
1: Hát
2: akkor
1: igen.
2: Még így volt.
1: Igen.
2: Katalin, kezdjük ezzel el.
3: Program.
2: Várjál csak, jaj, nem ez kell nekünk, igen, folytassad.
1: Hogy... Tudod, hogy hol vagy?
2: Nem tudom, igen, csak közben itt zenét kerestem, de nem találtam
1: akkor
2: meg
1: a zenét.
2: Akkor
1: talán még egyszer elmondanám
2: Igen, mondjad.
1: Azt a közérdekű közleményt, hogy május 31-én vasárnap fog a Sydney magyar közössége megemlékezni a magyar hősök napjáról és a nemzeti összetartozás napjáról. A délelőtt 10:30-kor koszorúzás lesz a Rockwoodi temetőben a magyar hősök keresztjénél és a magyar emlékkőnél. Majd 11:30-kor istentisztelet a Stratfieldi Uniting Churchben, 11 Carrington Avenue Stratfield, ahol nagytiszteletű Péter Fikund fog prédikálni, és az istentisztelet után lesz egy emlékműsor, ahol dr. Varga Mónika, a vezetőkonzul fog beszédet tartani.
2: Jó. Katalin, igen, folytasd.
1: És utána a műsor, amelyben a Sydney Magyar Közösség tagjai és a Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai lépnek fel. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, és utána szeretett vendégség is lesz.
2: Pontosan, úgyhogy sajnos nem találtam meg a Lacinak a zenéjét, de szerintem ennélkül is fog ízleni mindent, hogy megfúzik.
1: Tudod,
2: hát igen, próbáltam tudolja rá. Lacikám, te jössz.
0: Nem, a te bűvös konyhád. Már megint a kórháza vagy. Két vérvétel között veszük fel ezt az adást. Sofrito, paradicsomleves, és minden, ami olasz. Maradjunk abban, hogy egy-egy kimeríthetetlen valami, amivel nekünk igazából évekig anyagot és ötletet ad, úgyhogy két héttel ezelőtt egy igazi paradicsom levesnek az alapjait sajátítottuk el, és most azt mondod, valami olyasmit fogunk hallani, amit a nagyanyámtól fogok kapni, vagy kaptam annó, vagy egy nagyon jó vendéglőbe, úgyhogy most te jössz.
3: Szervusz, Gurcikám, és üdvözlöm a hallgatókat. Na igen, ahogy Magyarországon lehet csinálni pörköltet egy órán belül, és lehet csinálni 6 óra, 6 és fél óra alatt a Gündelben. És ahogy esetleg a nagymamán készíti el, 4 és fél, 5 óra alatt. Ez mind a kettő ehető, mind a kettő nagyon finom, de azért a nagymamáé az valahogy jobb. Na most ez Olaszországban ugyanígy van, csak annyi a különbség, hogy ott a nagymamát nonának hívják. És ott is az igen jó restaurantokban megcsinálják a bolognézét úgy, hogy az 4 és fél, 5 óráig tart elkészíteni, és össze lehet dobni egy bolognézét, ami nagyon finom, és a legtöbb házi asszony kevesebb, mint egy óra alatt megfőzi, munkából hazatérve. És itt van a különbség. Munkából hazatérve összevágjuk, a gyors változatot csináljuk. A nagymama, aki ráír, ugye semmi dolga.
0: Ezt próbáld elmagyarázni egy nagymamának. Rögtön hozzád vágja a fakanalat.
3: Pontosan. Remélem, nagyon sok felháborodott választ kapok el. Szóval menjünk el a nagymama féle bolognézére. Oké? Mindent tegyünk ki az asztalra a kezdés előtt. Tehát ami a kezdéshez kell, az a répa, zeller, hagyma, a guanciale, ez az olasz pofaszalonna, amit fölvágunk darabokra, és a karajról levágott zsírdarabok, amit szintén fölvágunk apróra. Na most elkezdjük úgy, hogy egy nagy lábasba fölteszünk egy kis olajat, és arra rádobjuk a guanciale-t és a zsírt, és elkezdjük pirítani. Ahogy megüvegesedik, rátesszük az apróra vágott hagymát, a reszelt répát és a vékonyra szeletelt zellert. Ezeket elkezdjük pirítani, párolni, és közepes lángon, és először levet fog engedni, majd elveszíti a levet. Ekkor pótoljuk az elvesztett levet egy kis csirke alapléval, ami közvetlenül a következő az asztalon felállított sorrendben, és újra lesítjük a zsírjára. Amikor másodszor lesül a zsírjára, akkor hozzáteszünk egy 6-8 darab ancsóvit, ami sardellának is lehet hívni, és egy maréknyi apróra vágott csirkemájat. Ezeket átpirítjuk egy kicsit, csak éppen hogy, talán egy percig, és megint tölöntjük egy kis csirkelével. Ezt 5-6-szor megismételjük, amíg eljutunk arra, hogy hát olyan 40-45 perce főztük már a sofritót. Amikor utoljára lesül zsírjára, akkor ráöntünk egy pohár bort. Erre nagyszerű, én szerintem a házlevelű, hogyha tudtok szerezni, de hogyha nem, akkor bármilyen rizlingnek teszik. Na most, amíg a sofritót csináltuk, ez ugye 3-4 óra, az alatt földaraboltunk egy szép nagy darab ribeye steaket, aminek nem tudom mi a magyar neve, levágjuk a húst a csontokról, egy körülbelül 5-6 centi vastag szeletről beszélek, és a húst fölvágjuk olyan bogyoró nagyságú darabokra. van három sertéskaraljunk, azokat is levágjuk a csontról, és azokat is fölaprítjuk ilyen kis falatokra. Amikor a bor elpárolgott a szaporítóról, a húsokat mind beletesszük, áthorgatjuk kicsit, és ekkor jön az, hogy belekeverjük a paradicsomot. Először egy 700 g-os darabolt paradicsomot tegyünk bele, azzal elkeverjük, megrottyantjuk, és utána jöhet két 700 g-os egész hámozott paradicsom, amit csak összeroppantunk a kezünkkel. Ez mind belemegy, és attól kezdve elkezdjük rocsogtatni. Szép lassan rocsogjon. Na most, mielőtt a paradicsomot beletesszük, ez az az idő, amikor rá lehet tenni annyi fokhagymát, amennyit kívánunk, és rengeteg borst. Az olaszok imádják a borst, és én is imádom a borst, és nem lehet semmit se túl borsozni egy olasz szerint. Na mindegy, belemegy a paradicsom, elkezdjük rocsogtatni, és ezt rocsogtatjuk körülbelül 2,5-3 órát.
0: Jézus Mária, de nem fog, fog lefőzni, lefőni.
3: Jézus Mária nem megy bele.
0: Én értem, de nem fog lefőni, nem fog oda kozmálni.
3: Nem, mert közbe figyeljük. És amikor besűrűsödik, akkor adunk hozzá egy kis csirkelevet. Aki bátor, az csirke konszumét is tehet hozzá, nem árt. Körülbelül 2,5-3 óra főzés után belerőcsítjük egy kicsit a lángot, hogy hevesebb forrásba kerüljön, és akkor jön egy trükk, amit sok olasz nem ismer, tehát ez egy hétpecséses titok, ne adjátok tovább, egy bögre tej.
0: Látod, erre nem gondoltam. Mindenre gondoltam, csak erre nem.
3: Egy bögre tej bele az egészbe, és nagyon erőteljesen elkavarni. Mit csinál ez? Kiszedi a savat. A paradicsom tele van savban, mennél jobban, már több sav van benne, ezt a savat ki akarod szedni. Na most tehetné bele cukrot, az nem veszi ki a savat. Csak elveszi az ízét. Extra cukor benne. De a tej kiveszi, mert a tej az reakcióba lép a savval, és mi lesz belőle? Túró. Mikroszkópikus túró szemcsék, és ricotta szemcsék. És ez földúsítja a szószt, és egyben a savat is lecsökkenti.
0: Figyelj ide, egyébként, ha...
3: Földúsítja a szószt, és egyben a savat is lecsökkenti.
0: Figyelj ide, egyébként...

0: Igen. És a szakítóban nem megy rántás.
1: Gondoltam. Klasszikám, figyelj, de hagyjad abban, mert most már a nyálképződményem overdrive-ban van, úgyhogy ennyi volt, kész. Innen
0: ennyi,
1: tovább,
0: ennyi
1: ne cuk...
0: az egész, ennyi az egész. Na most a tálalásnál vigyázni kell, nem a szószt tesszük a spagettira, hanem kiveszünk a szószból, áttesszük egy serpenyőbe, abba tesszük bele a spagettit, vagy a tésztát, és elkeverjük a szószal, és így tájaljuk.
1: Klasszikám, fantasztikus.
0: Utána azt teszel a tetejére,
1: amit akarsz. Így van. Lezedem, megint csodát alkottál, úgyhogy Istenke áldja meg, vigyázz magadra, és mondd meg neki, hogy ha sok vérvétel lesz, akkor előbb-utóbb kifogysz belőle, úgyhogy ne hagyd, hogy kiszedjék az egészet belőle.
0: Nem, pótolom vörösborral.
1: Kórházba, hogyne? Mert nálunk az egészségügy az így néz ki, mi? Ezt akarod mondani?
0: Hát józanul nem nagyon lehet elviselni.
1: Isten áldjon minden jót!
0: Isten áldjon téged is minden jót, és ahogy mondtam, rántás nem kell bele, de hogyha csinálsz rántás, sose legyen csomós, és a főtőkanál legyen a barátod.
1: Isten áldjon!
0: Isten áldjon!

0: közben megtaláltam a zenét. Úgyhogy kedves hallgatom a Tutsupeller FM 88,5-es hullámozhat, hallgatod Rádió Mozaik Sydney innen Greensville-ből, és lezerem bűvös konyhájában voltunk, és hallgassatok ide, megcsináltam ezt a szoprítót, wow! És a tejben az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy mennyi minden tanul egy ilyen főző, mondhatnám azt, hogy tanfolyamon, előadáson, és itt ebben, és főleg, ahogy ezt Laci csinálja. Úgyhogy Lacikám, szenzációs voltam. Addig is keresünk egy kis pénzt.
1: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
2: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Gladeswood. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
1: Lady Anne Funerals, where every family is special.
3: Macquarie Singers is a welcoming choir and no experience or auditions are required to join. Rehearsals are at North Road Uniting Church and via Zoom. Sound files are provided for practice at home. Free singing workshops will be held on Saturday, July 25 at 3 p.m. Details mus.org.au.
4: Now, the making of a good compilation tape is a very subtle art, many do's and don'ts. First of all, you're using someone else's poetry to express how you feel. This is a delicate thing. You gotta kick it off with a killer to grab attention. Then you gotta take it up a notch. But you don't wanna blow your wad, so then you gotta cool it off a notch. There are a lot of rules. Tell you what, why don't I just make your tape?
5: The Method Mixtapes, the show for those who love and live for music. Tuesday afternoons from 5 till 7.
6: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon, s nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb,

Magyarul beszélnek, és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.

0: Kedves hallgatom a Túlcsapeller FM 88,7-es hullámozát, hallgatod Rádió Mozaik Sydney és útravalónak Szabó Gábor evangelikus lelkész szavait visszük magunkkal.
1: Kedves hallgatók, háborúk dúlnak a világban, a konfliktusok száma is folyamatosan növekszik. Erősen törjük a fejünket, hogy valahogyan megértsük ezeknek a súlyos konfliktusoknak miben létét. Az emberi természet évezredek óta változatlan. Ugyanazok az érzések, indulatok fűtik, nagyjából ugyanazok a kérdések foglalkoztatják. Ezt maga a Szentírás is igazolja. Vannak azonban olyan evangéliumi részek, amelyeket kevéssé idézünk, és még kevésbé gondolunk rájuk. Az egyik ilyen evangéliumi szakasz Márk evangéliumában olvasható a 10. fejezetben. Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, csarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. Köztetek azonban nem így van, hanem ha valaki nagy akar lenni köztetek, annak a szolgátokká kell lennie, ha valaki első akar lenni köztetek, annak rabszolgákká kell lennie. Az első mondattal mindnyájan egyetértünk, de a másodiknál már megakadunk, mert konklúziója teljesen abszurdnak tűnik. Valahogy idejét múlt kijelentésnek hangzik. Tehát hogy is van? Köztünk és keresztények között ne legyen hatalmaskodás. Lehetséges ez? Az evangéliumi tanács szerint a nagyság kritériumát meg kell változtatni, amely éppen a közfelfogás ellentéte, hiszen ha valaki első akar lenni, annak mások szolgájává kell lennie. Világunkban ennek a felfogásnak semmi értelme. Új világrend van kialakulóban, erről már egy ideje nyíltan beszélnek, és ebben a harcban, átrendeződésben mindenki nyerő akar lenni, mert ha nem, akkor jaj a vesztesnek. A világ mindig is érdekek mentén szerveződött, amely szorosan kapcsolódott a vagyonhoz és a pénzhez. A képlet így hangzik, vagyon plusz pénz egyenlő hatalom. Minden háborús konfliktust a múltban is és ma is a pénz mozgatja. A sokat idézett Monte Cuccoli a 30 éves háborút katonaként megtapasztalva arra a következtetésre jutott, ami nyilván már korábbi történelmi tapasztalat és gyakorlat volt, hogy a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és megint csak pénz. A 30 éves háborút, amelyben milliók haltak meg, épp úgy a pénz és haszon dominálta, mint korunk háborúit. Egy kis gazdasági csoport minden képzeletet felülmúló hasznot zsebel be százezrek és milliók szenvedése és vére árán. Ehhez persze a népeket is le kell zülleszteni, mégpedig úgy, hogy olyan ideológiával kell tömni a fejüket, amely ideológiák elbutítják, letompítják, és egyben feltüzelik őket. A média erre kiválóan alkalmas. Persze mindig megvannak a megfelelő emberek, akik arra szakosodnak, hogy hogyan bolondítsák, vezessék félre az embereket, hogyan dúlják fel lelki békéjüket, és hogyan keltsék föl legalantasabb indulataikat. Lásd az egy hónappal ezelőtt lezajlott parlamenti választás Magyarországon. De itt Ausztráliában és a nyugati nagyvárosokban is körülnézhetünk, a tömeg skandálásai szóról szóra megegyeznek. Lehet, hogy van ennek egy forgatókönyve? Szemünk láttára a sokaság tömeggé aljasul, amelynek egyetlen célja az, hogy a hosszú századok során kialakult emberi kapcsolatokat és együttérzést, mint a haza, a család, a nemzet, a kultúra, a felebarát megbecsülése, szolidaritás, azaz, hogy mindazt, ami az emberek természetes köteleiket formálják, szétzúzza. A 19. század vége felé élt egy konzervatív francia író gondolkodó, Gustave Le Bon, aki leírta a Tömeg című könyvében, hogy a tömegben mindig a legalacsonyabb érzelmi, értelmi és erkölcsi színvonal érvényesül, és ez adandó alkalommal, mint a vulkán, felszínre is tör. Ez a fajta néphangulat még értelmes embereket is magával sodor. A gyűlölet most az úr. A szemet szemért, fogad fogért elve érvényesül, amelynek gyökerei az Ószövetségbe nyúlnak, és amelyet az iszlám is átvett, de az új szövetség, a kereszténység nem. Hitünk quintesszenciája, lényege, a felebaráti szeretet és a megbocsátás. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. De Jézus azt is mondja, szeresd ellenségedet. Ez az ellenség szeretet sokaknál kiveri a biztosítékot. Pedig éppen ez hitünk lakmusztesztje. Sokan megbotránkoznak Jézus szavain. Azok, akik talán érdeklődnek hitünk iránt, itt megállnak, és azt mondják, ez képtelenség. Úgy tűnik, hogy a keresztény egyház történelmét és a társadalmi egységeket nézve, ezek a jézusi mondások nem vertek mély gyökeret. Itt azért meg kell jegyezni, hogy amikor Jézus kijelentéseit, tanításait olvassuk, halljuk, akkor ezeket mindig az Isten országának horizontjában kell értelmeznünk. Az Isten országa nem egyenlő az emberek országával, nem a mi világunk. Az elvárások Isten országában sokszor éppen az ellentétei mindannak, ami itt hatalomgyakorlásként tapasztalunk. A világi hatalom az erősek hatalma, még ha nem is a legtehetségesebbeké. Itt a kérdés az, hogy hogyan lehet minél több emberre az akaratomat átvinni és azt elfogadtatni. Erre megvannak a megfelelő hatalomtechnikai eszközök. De az Isten országában, amiről Jézus beszél, más az elvárás. Ott a nagyság mértéke a szolgálat mértékétől függ, és a szeretet mértékétől függ. A kérdés ekkor már nem az, hogy engem mennyien szolgálnak, hanem az, hogy én hogyan szolgálok. Közös tapasztalatunk, hogy igazán nagy dolgok életünkben és a történelemben akkor történnek, amikor egyének vagy csoportok önzetlenül hoznak áldozatot a családért, a közösségért vagy a közjóért. Akár háborús rombolás, vagy természeti katasztrófa után. Jézus azt szándékozik mondani nekünk, hogy a világnak szüksége van olyan emberekre, akik nem a jövendő hasznot számolgatják, hanem evangéliumi értelemben szolgálnak másokat, még akkor is, ha a siker lehetősége minimális, vagy lehetetlen. Az önfeláldozásnak ez az ideája innen fakad. A krisztusi önfeláldozásból. Ahogy Márk írja, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Jézus pedig hogyan szolgált? Az utolsó vacsorán megmosta tanítványai lábát mondván, példát adtam nektek, amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Ez a lábmosás nem pusztán teátrális gesztus volt nála, hanem lelkületének tükre, valósága, amely szavaiból és tetteiből fakadt. Jézus nem töri össze a becsvágyat bennünk, hanem inkább a nagypéntek és a húsvét titkának fényébe helyezi. Életünk, munkánk ebben a megvilágításban szolgálat. Lehet, hogy mindez utópiának tűnik egy olyan világban, amely pontosan az ezzel ellenkező elvek mentén működik. Jézus olyan programmal jött a világba, amely annak jobbítását volt hivatott szolgálni. Ha ez a program nem működik, ne őt hibáztassuk. Háborúk dúlnak a világban. Ki tudja még mi jön. Az igazság senkit nem érdekel. mint tudjuk, a háborúban pont az igazság esik legelőször áldozatul. Ha aggódunk is magunkért és a világ sorsáért, persze joggal, ne feledjük Jézus erőt és reményt adó szavait. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békességetek legyen bennem. A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot.

0: Nagyon szépen köszönjük Szabó Gábor evangélikus lelkésznek az útra való szavait, és elvisszük magunkkal a hétre. És most pedig hallgassunk meg egy beszélgetést. A Szinni Magyar Református Egyház 76 éve alakult meg, és ennek alkalmából volt egy megemlékezés a templomban, és Ausztráliából az összes református lelkész eljött Sydneybe. Ekkor sikerült mikrofon végre kapnom Szabó Attila lelkészt, aki Adelaide-i magyar közösséget szolgálja. Sok szeretettel köszöntöm a Rádió Mozaik hallgatói nevében Szabó Attila lelkészt, Adelaide-ből, az Adelaide-i magyar gyülekezetnek a lelkipásztora. Attila, mióta vagy Ausztráliában, és milyen a gyülekezet?
1: Kedves Kati, köszönöm szépen a lehetőséget, én is szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit. Hát 2002 óta vagyok Adelaide-ben, és szolgálok lelkészként, azon kívül a magyar közösségben, más szervezeteknél is, de elsősorban lelkészként, és elmondható az, hogy 2002 óta, ugye, hát jelentősen kicserélődött a gyülekezet nagy része. Ugye ma egy ünnepén voltunk, ugye a Sydney gyülekezetnek az ünnepén, és ebből láttuk az elmúlt 76 évet, elmondható, hogy 76 évre néz vissza az Adelaide-i gyülekezet is, és ebben a 76 évben ugye minden volt, kicserülettek a vezetők, de ugyanakkor a szellemiség a gyülekezetnek megmaradt, az élni akarás, az, hogy valahova kell tartozni, a lelki gyökérzetet érdemes fenntartani, hiszen mindenki bárhonnan jön, azért érzi alapvetőleg, hogy igazán ugye jó tartozni egy lelki közösséghez, egymással való találkozás nagyon fontos. Tehát ez a fajta szellemiség úgy megtetszett nekem, amikor ide érkeztem 2002-ben, és volt alkalmam főleg az idősekkel, akkor abban az időben idősebbekből állt a gyülekezet, ugye egy jó kapcsolatot kialakítani, és ez a fajta élni akarás, a hitbeli gyökérzet, ez a fajta optimizmus, reménykedés, ami jellemezte a gyülekezetet, azt hiszem, hogy tovább adtak a többi gyülekezeti tagok is, és hát alkatilag el kell mondanom, hogy én is ilyen fajta ember vagyok, hogy a hitvalláson kívül van egy ilyen meggyőződés, hogy mindig van egy lehetőség. Tehát ugye sosem voltam én annak a híve, hogy borulátás, ugye végnélküli, ugye szomorú balsósnak a siratása, a nemzeti tragédiáknak a, ugye, hát a megélése, hanem ugye azt is kezelni kell a maga helyén, de alapvetően előre kell néznünk. Isten nekünk minden nap egy új lehetőséget ad, amikor feljön a nap, egy új nap kezdődik, abban új energia van, új gondolatok jönnek, Isten által új hit, és hiszem, hogy az embernek mindig meg kell újulni. És a megújulás az ugye testi, lelki, szellemi, hiszen naponta megújul a szervezetünknek az ereje, amikor felkelünk, a kapcsolatainkat meg kell újítani, ugye, hogyha például, és most kicsit elvitorlázunk, kicsit más tájakra, például az emberi kapcsolatban él, akár házasságban, a szeretetünknek naponta meg kell újulni, hogy ezt házastársunk mellett kitartsunk. Ugye nem elég az, hogy kimondjuk a boldogító igent az oltár előtt, vagy éppességgel a templomban, hanem meg kell újulni a kapcsolatnak naponta, az, hogy megfőzöm a páromnak a kávét. Egy kedves szó, egy baráti simogatás, az, hogy számot tartjuk egymást, támogatjuk egymást, ez a szeretet kapcsolatunknak a megújulása. És ugye a Szentírásban van egy ilyen mondás, illetve egy ilyen ige, hogy akik az Úrban bíznak, az erejük megújul, futnak és nem fáradnak el, és tovább fokozza a Szentíró. Tehát ugye az ember szerintem, hogy itt hát hisszük azt, hogy Istentől vezérelt lelkünk van, és hogyha Istenben való kapcsolatunk ugye is megújul, akkor ad az Úristen teherbíró készséget, ad jó gondolatokat, ad reménységet, és a legfőképpen az, hogy szeretet ne fogyatkozzon el belőlünk, hiszen azzal tudunk igazán kapcsolatokat fenntartani. Azzal tudjuk megélni, hát ugye olyan bensőségesen a hozzánk közel lévőkkel azt a mindennapi kapcsolatot, amely gazdagító. Gazdagító másiknak, gazdagító magamnak, gazdagító a közösségnek. Hát igen, a gyülekezet ebben ad nekem lehetőséget, hogy ezt megpróbáljam ott megélni, vagy kiélni, vagy éppenséggel továbbadni, de mi is az idén fogjuk megünnepelni ezt a 76. évet, nem egy nagy ünnepé keretében, hanem visszafogottabban, de mindenképpen nagy-nagy hálaadással.
0: Te eredetileg honnan jöttél?
1: Tehát eredetileg Erdélyből, és otthon szolgáltam 5 éven át, és az 5 év lejárta után, ugye, amikor Csiha Kálmán püspök meglátogatta az ausztrál kontinenst, és itt végigjárt a nagy államokat, akkor Adelaide-ben gyülekezetből néhányan arra kérték, hogy hát, ha lehet, akkor otthon, ugye hirdesse meg azt, hogy a gyülekezet lelkész keres, és próbáljon néhány embernek figyelmét erre irányítani, úgyhogy akkor egy pályázatot hirdettek meg, és úgy kerültem én ide.
0: És melyik részéből Erdélynek?
1: Hát ez,
0: mert azért Erdélynek több része van.
1: Igen, hát ugye Marosvásárhely közelében, tehát az iskola, Marosvásárhelyen jártam többnyire, de Bonyháról származom, ami Marosvásárhely melletti községnek számít, 30 kilométerre van Marosvásárhelytől, ahova hát igyekszünk egy-két évente visszajárni, hazajárni, meglátogatni az ott élő öcsémet, családját és a szüleinket. A feleségem Marosvásárhelyi, úgyhogy az ott ő szülei is élnek Marosvásárhelyen, az enyémek pedig ugye Bonyhán, és hát igyekszünk visszajárni, és addig, amíg van hova.
0: A kúthoz.
1: Hát igen, igen.
0: A kúthoz.
1: Bizony. Hát az emberek van egy lelki gyökérzete, de van egy fajta, hát ugye helyi identitása is. Tehát én Küküllőmentinek tartom magam, mert az a vidék a Küküllőmente, nem a Marosmente, az mellettünk van, az Küküllőmente, és annak is megvan a maga sajátos kultúrája, zenei világa, lelkisége, vallásos háttere, népzenéje, százsávási zenekar, igen. Ugye arról bár sokan hallottak, az 8 kilométerre van attól a helytől, ahol születtem, úgyhogy megvan egy olyan fajta gazdag kulturális beágyazottság.
0: És ezt elvitted magaddal Adelaide-be, ahol szintén nagyon, tehát a kultúra, Adelaide azért egy kultúrváros, és a magyarok között is sokan vannak, akik a kultúrával kapcsolatban vannak. Mondtad az elején is, nem csak az egyházi feladatodat látod el, hanem a nagyobb magyar közösségben is vállaltál feladatot, ha egy kicsit erről beszélnél.
1: Hát igen, az Dél-Ausztrália Magyar Egyesületek Szövetségében dolgozom már évtizedek óta, most éppenséggel elnöki beosztásban, és hát a szövetségnek most 6 szervezete van, azonban valamikor 8 szervezet tartozott a szövetséghez, ami kiegészülni látszik, újra a másik 7 szervezet is fog csatlakozni a Dél-Ausztrália Magyar Szövetséghez, és újra 8 szövetség fog együtt, illetve szervezet, magyar szervezet fogja egymást támogatni a különböző hát munkákban, és akkor itt beszélhetünk cserkészetről, beszélhetünk a cimbora iskoláról. Ugye ott van a katolikus egyházközség, ott van a kalális tánccsoport, ott van a Dél-Ausztrália Magyar Klub, akik ugye kifejezték óhajukat, hogy együtt szeretnünk dolgozni velünk, meg ugye a Caritas Egyesület, a Református Egyház persze, meg a rádió, Magyar Közösségi Rádió, és meg a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége. Tehát összesen egy 8 szervezet van, akikkel jó kapcsolatunk van, és próbálunk tényleg a magyar kultúra mentén, a magyar anyanyelv ugye, ápolása mentén közös szervezet, tehát ilyen közös ünnepek megszervezésével, hogy megélni azt a fajta kis magyar egységet, ami ott van, és hát tovább vinni a magyarság zászlaját. Ugye van egy egyórás magyar műsorunk is, ugye az 5EBA rádiónál, amit próbálunk tovább vinni, és ha lehet, akkor másoknak is ugye kedvet csinálni, hogy bekapcsolódjanak a rádió munkájában, mert az egyedüli magyar hang a rádióban Dél-Ausztráliában, amit meg szeretnénk mindenképpen tartani. Jöttek új fiatalok például, ami reményt ad arra, hogy a magyar közösségi életünk még gazdagabban váljon, nagyon értelmes tenni vágyó emberekkel, áldott meg az Úristen bennünket, akik bekapcsolódnak úgy a magyar ugye, cimbora iskolába, a gyerekeiket hozván, táncsoport cserkészet munkájába, mint a gyülekezetben néhányan, ami reményteljes. Ugye el kell mondanom azt, hogy amikor ide érkeztem, akkor a magyarság gerincét, nagy részét, a kipróbált, sokat dolgozott öregek alkották, akikkel jól megtaláltam a hangot, de ők ugye kiindulva a maguk ugye korából, azt mondták nekem, hát figyelj, nézz szét, itt mind őszhajú embereket látsz, minket szépen eltemetsz, és akkor visszamehetsz Erdélyben. Tehát ugye ez volt.
0: De még hála Istennek még nem mentél vissza.
1: Nem, és ugye nem is szándékozom egyelőre, tehát semmiképpen nem, de ugye az Úristennek mindig van terve velünk, és hiszem azt, hogy mi a jövőt nem tudjuk megprofétálni, hanem tenni kell a mába. és hogyha teszünk a mába, a hittel tesszük, akkor többé az Úristennek majd gondja lesz, akkor majd, ha akarja, megáldja munkánkat, akkor lesz még itt magyarul énekelt magyar zsoltár, felhangzik a magyar tánc, illetve a magyar ének, és a magyar rádió hangja, meg a többi szervezet is élni fog, de ahhoz a mindennapokban meg kell tenni valamit. Úgyhogy az áldozat vállalás nélkül nincsen az életünknek és a munkánknak gyümölcse. Tehát, hogyha valamiből beleteszünk munkát, akkor van eredmény. Ha nem teszünk bele semmit, csak elvárjuk, vagy a kispadról kiabálunk, hogy ti rosszul csináljátok, akkor abból nem lehet. Az a legkönnyebb, igen.
0: Ezek szerint akkor lehetőség van arra, hogy ismét Adelaide rendezzen egy ausztráliai magyar találkozót?
1: Hát a közeljövőben azért erre nem mernék ugye ígéretet tenni, sem vállalni ezt mostanában, mert úgy érzem, hogy ez túl nagy falat volna, ahhoz azért jobban kéne konszolidálni a közösséget, mert egy magyar találkozó az egy hatalmas apparátust igényel azért, ugye szervezési munka vastagon van benne, mindenkinek megvan a maga munkahelye, főleg most a fiatal, ugye itt életet kezdő fiatalokról beszélek, akiknek megvan az energiájuk rá, meg kezdeményezőkészségük, de azért ugye a családjaikkal is kell foglalkozni, úgyhogy én azt mondanám, hogy távolabbi jövőben látni kell a lehetőséget, mert Adelaide-ben ugye mindig jó találkozók voltak, a város méretét ugye adva, egy olyan átjárható város, ahol szállás is lehet találni, meg lehetne helyes helyiséget találni a találkozónak. Mindenképpen gondolkozunk ezen, de most még nem mernék, nem kockáztatnék, a többi munkatársam nevében nem is tudnék beszélni erről, de most talán még korai volna.
0: Hát azért 6 év múlva már ez esetleg lehetséges.
1: Akár.
0: Ami a következő. Igen.
1: Nem zárom ki, hogy
0: Attilám, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és a Jóisten adjon neked, és a családodnak is, és akikkel együtt dolgozol, azoknak is jó egészséget, erőt, kitartást és hitet.
1: Köszönjük szépen, és a Mozaik Rádió hallgatóinak pedig a további kitartást, hogy hallgassák ezt a rádiót, nektek pedig sok erőt, lelki és testi erőt, hogy tovább csináljátok. Hány éve is csináljátok ezt?
0: 34.
1: Jó, uram, hát további sok sikert, Isten áldjon benneteket.
0: Köszönöm szépen.
2: Where else do you get great dining with everyday specials? At the Northride RSL, that's where. With the Riverviews Bar and Dining, the Marble Bar and Cafe, the Green Bar, the Downstairs Bar, and the House of Tong. And not forgetting the free live entertainment every Friday and Saturday nights. Plus, you can catch top starring acts in the auditorium. It's the Northride RSL, where members enjoy regular specials, giveaways, and win great prizes. Station sponsor, the Northride RSL on Pittwater Road. More than a club, it's your community.
3: The bats are about, and you can be too. Come and celebrate Bat Night with a bat count at Tarbin Creek, organised by Sydney Wildlife. Its aim is to track the health of a local grey-headed flying fox population, which is an endangered species. It's all happening on Saturday the 23rd of May, with the bat count taking place between 4:30 and 6 p.m. Registration is essential. For more details, email Hunters Hill Council's Bushland Management Officer, Jackie Vollmer, on VOLLMERJ at huntershill.nsw.gov.au.
4: Hi there, I'm John Lee. Join us on Tuesday arvo from 2 to 4 and Saturday mornings from 6 to 8 a.m. and experience the sounds of country in the Electric Barnyard. The place to be is on 2RRR 88.5 FM. Oh yeah, you gotta go country.
5: Felhívás a közösséghez. Bendigo Northride Community Bank közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 ezer dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo Northride Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hívd Pettet és munkatársait a Bendigo No Charge Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo No Charge Community Bank értékes támogatója TRRR FM 88.5 rádiónak. TRRR a helyi közösség hangja.

0: Kedves hallgatóink, Kóbor Jánost és az Omega együttest hallották, a Fegyverkovács dala, és hát ez bizony egy nagyon-nagyon híres szám volt anno domini. Igen.
1: Ha már az előhozod az olaszodat, akkor most
0: így van, így van. És most pedig egy másik Szabó, ez a program mai program
1: tele van. A Szabó család, így van.
0: Igen, a Szabó családdal. És a politikával nagyon sokan foglalkoznak, és hála jó Istennek, hogy vannak humán gondolkodású emberek is, akiket a politika is érdekel, és nagy örömünkre szolgál, hogy dr. Szabó Győző, aki nyelvtanár, olaszos, Olaszországban, Rómában a Magyar Intézetnek volt az igazgatója évekig. Ő csatlakozott műsorunkhoz, és politikai kommentárokat egy humanista szemével.
2: Kedves hallgatom, a Tőcsöpelár FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, és dr. Szabó Győzővel fogok beszélgetni. Politika. Talán inkább arról van szó, hogy egy humanista véleménye a nagyvilágról. Úgyhogy Győzőként most te jössz.
3: Az a baj Magyar Péterrel, hogy a testbeszéde ellentétben van az esetleges pozitív megnyilvánulásaival, és továbbra is hiteltelenné válik. Hát ebben a hosszú beszédben rengeteg tárgyi tévedés is volt, mondjuk azt, hogy hazugság. Ilyen dolgokról beszélt, hogy 3 millió szegénységben élő embert örökölt, ami nem igaz, mert már 2010 óta 1 300 000 ember kitört ebből a mély szegénységből, és ami a gazdasági teljesítményt illeti, Magyarország eltért pozitívan az uniós átlagtól, tehát az sem igaz, amit mondott, de hát nagyon sokan elhiszik neki, ez a baj. A másik érdekes téma az, hogy egy televíziós beszélgetésben április vége felé egy magyar politikus azon élcelődött, hivatkozva a Corriere della Sera egyik cikkére, hogy Trump már nem barátja Orbánnak. És hát utána néztem ennek a Corriere della Sera-ban megjelent szövegnek, amely egy telefonos interjúból származik, egy 6,5 perces interjút adott Trump telefonon egy olasz újságírónak, aki a beszélgetés végén, amelynek a fő témája persze Giorgia Meloni volt és a pápa, megkérdezte Trumptól, hogy sajnálta-e, hogy Orbán Viktor elvesztette a választást, és Orbán Viktor úgy válaszolt, most olaszul kell idéznem, mert ez okozta a magyar politikus tévedését, hogy be erre un mi amico. Hát szó szerint azt jelentené, hogy nos, a barátom volt. Na de a voltnak megfelelő olasz ige az úgynevezett imperfetto formában van. Ez egy olyan aspektusa az igének, a múltidejű igének, amely nem befejezettséget jelent, mint ahogyan az imperfetto se jelent, hogy még nem perfekt, hanem a múltban fennálló körülményt fejez ki. Ezek szerint a helyes fordítása az lenne ennek az olasz mondatnak, persze azt sem tudjuk, hogy pontosan hogy hangzott Trump eredeti szövege, tehát úgy kellene értelmezni, hogy persze, már hogy sajnálom, mert egy barátomról volt szó, de ha ez nem elég, utána még ehhez Trump hozzátette, csak erről már nem beszélt a magyar politikus, hogy derékember, kiváló derékember, remekül kezelte a bevándorlást, mert megakadályozta, hogy Pityi Palkó bejuthasson az országába, és aztán tönkretegye, mint ahogyan Olaszországban történt. Tehát ennyi elismerés után világos, hogy egy elvesztett választás miatt Trump még nem szakíthatja meg a barátságot Orbán Viktorral.
2: Egyébként ez nagyon érdekes, hogy csak hogy a hallgatónak, hogy bevonjuk mevésre soron, ezt tudni kell, hogy te olasz szakos vagy, és az egyetemen te olasz, olasz tanítasz, úgyhogy de ha valaki tanítottam. Akkor... Igen, tanított.
3: Most már nyugdíjban vagyok. Igen.
2: Értem, de továbbra is végső soron olasz volt a téma. Ugyanakkor Magyar Péter elment a Karmelitába, bemutatta televízión keresztül Orbán Viktor volt rezidenciáját. Mi a te véleményed erről az egész, hát hogy mondjam, performance-ról? Mert tényleg más nem is tudok mondani. Nekem megvan a saját véleményem, de egy humanista véleményét szeretném hallani.
3: Humanistát zavar, ez olyan, mint hogyha valaki magánlakhelyet sérten. Ennek nem lenne ez az értelmezése, hogyha ő beköltözött volna Orbán Viktor irodájába, illetőleg beköltözött volna a Karmelita kolostorba, és folytatná Orbán Viktor munkáját legalább fele olyan sikerrel és tehetséggel, hogy ő csinálta, de az, hogy csak besétált és körülnézett, és minthogyha idézte volna annak idején a Ceausescu rezidenciájának a bejárását, gúnyoskodott, és a luxust kárhoztatta, hogy micsoda luxus, márványpadló, stb. Na de hát ezt nyilván, amikor helyre állították a Karmelita kolostort, és alkalmassá tették egy miniszterelnök irodájának a befogadására, akkor arra gondoltak, és így is történt, hogy Orbán Viktor rengeteg külföldi látogatóját ott fogadta, és persze, hogy onnan kikönyököltek, és onnan nézték Magyarországot, illetőleg Magyarországot képviselő fővárost, és nem lenézéséről volt az országnak, ahogy a Magyar Péter mondta, hogy onnan lenéztek. Nem. Onnan néztek, és beszélgettek. Tehát zavart engem ez a illetéktelen behatolás másnak a magánéletébe.
2: Nem csak téged zavart egyébként, hagyd meg neked. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy végső soron a parlamentet, mint romkocsmát használják, mert ablakbe ülés sörözik. Na azért ez a fajta, hogy mondjam neked, gesztus, mert ezek nagyon szimbolikusak, amit ő csinál. Ez nem vagánság, ez nem lezserség, ez egyszerűen tiszteletlenség. Na most a tiszteletlenség nem a magára, hivatalra, hanem magát az institution, tehát maga a parlament, az a parlamentja, ami 1800 valahányban már megvolt, de hát végső sorítás a kultúránkat reprezentálja, ő az ablakba beül és sörözik, azért ez sem semmi. Mi volt erre a vélemény? Volt erre az embereknek valami véleményük?
3: Hát a jó érzésű embereknek persze ellenvéleménye van, és ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy megszentségtelenítette ópuszta szert is. Ugye ópuszta szer azért szer, mert ott tartották a magyar törzsek azt a szert, vagyis szertartást, megbeszélést, a dolgok elrendezését, amikor összeszövetkeztek, vérszerződést tartottak, és ugye Árpádot pajzsra emelték, és Magyar Péter, lapszusz, nagyon freudi hiba, Magyar Péter ott tartotta a kormányának első kihelyezett ülését, és hát egyébként az, hogy a magyar nemzeti szimbólumokat felhasználja, illetőleg kihasználja, az szinte sorozatos, mert érdekes módon a eskütétel kapcsán is a parlamentben elénekelték a Szép vagy gyönyörű, szép, gyönyörű vagy Magyarország című szép régi magyar dalt, amelyet annak idején nem lehetett sem a Rákosi, sem a Kádár korszakban énekelni, mert irredenta és nacionalista dalnak tartották. Tehát Magyar Péter próbál bizonyos szimbólumokat felhasználni, de nem áll jól neki. Hát nézd, áll rajta, mint tehénen a gatya, bocsánat a kifejezés.
2: Imádom a hasonlatodat, valljuk be.
3: Az is zavart engem, hogy Adit merte idézni, aki számomra költő király, és hát nagyon jól tudjuk, hogy Vátesz, éppen olyan Vátesz, mint olyan Orbán Viktor is Vátesz. Adit úgy idézte, hogy annyit mondott, hogy minden magyar ember képvisel, mert minden, ahogy Adi mondja, minden ember fenség. Igen ám, de azt már nem idézte, hogy ez így folytatódik, hogy fenség, északfok, titok, idegenség, lidérces, messzi fény. Na, ilyen alapon stimmelne az idézet, mert Magyar Péter is egy titok, egy lidérces, messzi fény, még nem tudjuk, hogy mi fog belőle kijönni, de nem sok jót ígér az ő kegyetlen, olykor kegyetlen arckifejezése, és sok pökhendi felszólítása a közjogi méltóságok irányában.
2: Mi a te véleményed egyébként? Én meghallgattam a parlamentben az ő, hát nem is a beszédét, egy részleteit hallgattam meg. Aki meghallgatta az egész beszédet, az valószínű kínzások kínzását érte meg, de én meghallgattam részleteiben, és mi a te véleményed, amikor a szószékről ő kiszól, valakit ráint, rákacsint, társalog vele, és így tovább. Ez most a lezserség, vagy egyszerűen csak egy pszichopata akciója?
3: Ez hozzátartozik a buli kultúrához. Tulajdonképpen ő a fiataloknak akar hízelegni azzal, hogy az ő magatartásukat veszi föl, tehát hiányzik a tisztelet, hiába az a hisz a pártnak az eredeti neve, hogy tisztelet és szabadság, hát nincs tisztelet, és az, hogy utána ünnepeltette magát kint az országház előtt is, és a fiatalok boldogan ugráltak, mert ugye ez buli, meg karácsonnyal együtt, de kicsit karácsony ellenére is egy közös esti karnevált is tartottak. Úgy látszik, hogy most ennek a buli politikának a korszakába értünk.
2: Na most ugyanakkor mi a véleményed? Meddig fog Magyar Péter a színen maradni, mert egyszerűen nem tudom elképzelni, de lehet, hogy megint csak tévedek, hiszen a választásban is tévedtem. Mi a te véleményed?
3: Hát, meg fognak bukni, mert igaz, hogy egyelőre tartják a pozitív intézkedések egy részét, tehát eddig még megmaradt az árrés a benzin és az olaj esetében, de nem lehet tudni, mert hát ez Európának annyira nem tetszik, és ezt mindig is bírálták az ilyen árcsökkentéseket, rezsicsökkentéseket, tehát nagyon nehéz dolga lesz, hogy Európának is eleget tegyen, és a magyar népnek is amennyiben sikerül kedvezzen.
2: Nézd, hát itt minden nagyon képlékeny most, és ne felejtsük el, még mindig a mézes heteket éljük. Ugyanakkor a kommentjai, a bejegyzései valami olyan, hát mondjam azt, hogy alpári, hogy ezt meddig fogja a saját pártja eltűrni? Igen. Meddig fogja a saját Igen. pártja azt mondani, hogy na azért ezt már nem, köszönjük szépen.
3: Igen. Igen, mert akkor is, hogyha vannak hozzá hasonló elemek, sőt, aki tulajdonképpen a lelki gazdája, a ex-lelkész Tarz Zoltán, aki tulajdonképpen az ő szellemi atya is, és az ő karrierjének titokban elindítója, azért bekerültek a miniszterek közé olyan emberek is, akik már bizonyítottak valamit, a Vitézi Dávid, aki például létrehozta fonódó villamosok hálózatát Budapesten, és nem tudom, hogy meddig fognak tudni együttműködni vele, vagy a táncos egészségügyi miniszter, aki, mint ahogy a múltkor beszéltünk róla, ha jól emlékszem, egy olyan családnak a sarja, ahol két nagyon rendes, becsületes, igazi magyar lelkész is van. Ezek a kacsintgatások a nemzeti szimbólumokkal, a nemzeti érzelmű magyar emberekre arra utalnak, hogy próbál bizonyos értelemben hízelegni és eleget tenni az ilyen vágyaknak is, de a párton belül is például a radikálisabbak, mint az a ma elhíresült Pankotai Lili, azért nem fognak ezeknek a engedményeknek örülni. Ezzel kapcsolatban, hogy meddig fog maradni, inkább mondjuk nekünk az a gondunk, hogy hogyan lehet megújítani a jobboldalt, és ezzel kapcsolatban Orbán Viktort kell idéznem, aki azt mondta, csak alulról lehet megújítani, és reméljük, hogy ez sikerülni is fog, azt üzeni az embereknek, ha nem harcolsz, eltaposnak.
2: Dr. Szabó Győző, nagyon szépen köszönöm neked, 2 hét múlva jelentkezel, és akkor természetesen kivesézzük, hogy tulajdonképpen a jobb oldalnak, a patrióta oldalnak mit kell csinálni. Mik azok az irányvonalak, amiket nekünk majd meg kell fogadni, amiket újra el kell indítani, és újra felépíteni valami olyasmit, ami már sokkal megtisztultabb, és resilient, ahogy mifelénk mondják, most ez hirtelen ellenállóbb mindenféle más ármányra, úgyhogy Isten áldja meg, és nagyon szépen köszönöm neked.
3: Nagyon szívesen, máskor is.
0: Kedves hallgatóink, egy beszélgetést hallottak egy humanistával a magyar politikáról, méghozzá dr. Szabó Győzővel, és nagyon szépen köszönjük a közreműködését, és minden 2 hétben meghallgatjuk majd a véleményét, hozzászólását a magyarországi eseményekhez. Most pedig keressünk egy kis pénzt.
1: Nem, hanem megkerestem a te zenédet, úgyhogy így szól rögtön, és már kezdünk is.
0: Akkor váltsunk egy kis témát.

kedves hallgatóink, még valakinek van ma születésnapja, mégpedig a költőnek, Dzsida Jenőnek. 1907. május 17-én született Szatmár Németiben. 1910-ben Budapestre költöznek, ahol az első elemi osztályt is végzi, a Szarvas utcai apáca iskolában. Az első világháború kitörésekor apját az orosz frontra vezénylik, ahol hamarosan fogságba esik. A fiatal anya két kisfiával, Jenővel és a nála 4 évvel fiatalabb Aladárral Beregszászra költözik apjához, Tóth Géza állomásfőnökhöz. Itt jár iskolába a költő második elemitől a második gimnáziumig. Itt esik át egy súlyos vörhenyen, anya szerint ennek szövődménye volt az a szívbillentyű elégtelenség, mely élethosszig tartó betegsége és korai halálának közvetett oka lett. 1918-ban visszaköltöznek Szatmár Németibe, Dzsida Aladár ekkor tér vissza hadifogságból, s e városba nevezik ki állomásparancsnoknak. A költő a város katolikus gimnáziumába jár a 1925-ben tett érettségi vizsgáig. A rosta keményen dolgozott, 21 magyar fiú közül mindössze 5-üknek sikerült az érettségi, írta 10 éves nem találkozó című tárcájában a Kolozsvári Keleti Újságban 1935-ben. Érettségi után beiratkozik a Kolozsvári Egyetem jogi karára. 1926-ban pedig a Dzsida család Kolozsvárra költözik. Így aztán a költő továbbra is családi környezetben él. Jogi tanulmányait folytatja ugyan, de érdeklődését egyre inkább az irodalom köti le, szerkesztői, hírlapírói munkával biztosította szerény megélhetését. Ugyanakkor a megfeszített munka a költői alkotástól vonta el idejét és egészségét is aláásta. Anyagi helyzete csak 1937. júliusában tette lehetővé, hogy több éves jegyesség után oltár elé vezesse menyasszonyát, Imberi Melindát. Közös életük rövid ideig tartott, 1938 elején Dzsida influenzában megbetegedett, és 1938. június 7-én meg is halt. És most idézném egy versét, amelynek címe Rövid napló. Bárányfelhőt tartok az óljaimban, emlékeimet nevükön szólítom. Szeretem az embereket. A csillagok fényes esője alatt böjtölök, és imádkozom este, és a halálnak minden vacsoránál külön tányért teszek asztalomhoz. Ha kérdeznek, halkan felelek. Hiszem a feltámadást. Márványba vések egy fehér nevet, s eltemetem mélyen a föld alá.

Gina Jenő költői pályája tehát mindössze egy évtizedre tehető. Igaz, hogy erre a rövid pályafutásra gondosan felkészült, diákkori zsengéinek, korai műhely gyakorlatainak száma eléri az 500-at. Erdélyi írótársai elismerték tehetségét, formaművészetét, de szélesebb körben, a magyar irodalom egészében csak halála után kezdték felfedezni. A nyugat, melynek irányához legközelebb állt, egyetlen versét sem közölte, sem kritikát köteteiről. De meg kellett dőlnie a hamis ideológiai előítéleteket és szövegcsonkító, szövegtiltó, cenzúrát fenntartó rendszereknek, hogy a költő elfoglalja az őt megillető helyet a magyar irodalom értékrendjében. Gina Jenő költői világképének meghatározó eleme kereszténysége. Gina kereszténységének értelme Krisztushoz való viszonyában tárul fel, aki emberré lett, halandókhoz hasonlatossá, és ezzel felszólította a halandókat, hogy hozzá hasonlatossá váljanak. Krisztus a földi embert és világát váltotta meg, és Gina nagy élménye a megváltott világ, melynek értékei, szépségei és az általuk gerjesztett életöröm mint egy megtisztul ebben a hitben. Kempis szavát Tamás szavával élve, Krisztust követő költészet a Gina Jenőjé, de ebbe a követésbe nem csak az evangéliumok sugalta erkölcsi parancsok, elsősorban a jóság és a szeretet illenek bele, hanem az élet, a természet, a szerelem értékei is. De szerves része ennek az élménynek a küldetéstudat is, a mások szenvedésében osztozás, a cselekvő jóság vállalása. Ezért képes ez a Krisztus követés számos, akár nem keresztény kultúrértéket magába olvasztani, elsősorban az antik sztoikus bölcseletet, a ráció tiszteletét és a művészetért való rajongást. Költészete ezért lehet egyetemes, ami a katolikus szó eredeti jelentése. És ezek a részletek Gina Jenő életéről és költészetéről Láng Gusztáv írásából lettek kivéve. És szeretném ezt befejezni Gina Jenő egy másik versével, ami szintén nem túl ismert, és a címe Országos eső.

Most, mikor beköszönt e halk halódás, és a szálas eső sűrűn lelógó drótja zár köribéd finom karikát, nincs többé levegős, kitárt szabadság. Pillanatnyi csapongás nem vidámít gyors tettekre, s a könnyedén kilendült villámmozdulat ma földre ejted. Már nem pár rövid ugrás kedvesed kis háza, már a hegy él sem oly közelben ível, mint azelőtt. A nyűg, a la... Már a hegy él sem oly közelben ível, mint azelőtt. A nyűg, a lassú, terhes ólom idő

mint az öröm napos vizétől, messze, mint az igazság kútfejétől. Esténként gomolyos, városnyi felhők tömbjén kell komoran, s fázón keresztül fulladnod, mielőtt a csillagok zord, nyirkos tüzeihez fölér a lelked.

0: Kedves hallgatóink, Dzsida Jenőre emlékeztünk, akinek ma lenne a születésnapja, és aki a magyar költészetnek egy rendkívül meghatározó alakja volt, különösképpen a hívő költészetnek, és aki bizony 31 évesen hunyt el, és hála Istennek, hogy a munkái megmaradtak, és tudjuk csodálatos költeményeit olvasni.
1: Kedves hallgatom, a Tulcsipelár FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, nem hiszitek el, megint vége van egy adásnak. Katalin, mi történik ilyenkor az idővel, amikor mi bejövünk ide a rádió stúdiumba?
0: Hát ilyenkor megáll az idő.
1: Vagy marha gyorsan rohan. Valamelyik a kettő közül, de valamelyik nem igaz.
0: Egy kicsit meg is áll, meg egy kicsit úgy olyan gyorsan megy, hogy észre sem vesszük.
1: Egyébként ez a borzasztó, hogy észre sem vesz pillanatokat,
0: két óra
1: úgy ment el.
0: Ez nagyon jó.
1: Mint hogy ahogy se lett
0: mindig
1: volna.
0: Arra gondolj, hogy azt a két óra műsort összeszedni viszont nem olyan rövid idő.
1: De egy hatalmas élmény, valljuk be őszintén, egy hatalmas élmény.
0: Így van. Úgyhogy, kedves hallgatóink, kívánok mindenkinek egy nagyon kellemes vasárnap délutánt, és viszont hallásra jövő héten.
1: És talán itt szeretnék minden kollégámnak megköszönni, hogy részt vett a mai programban, szenzációsok voltatok. Új programok fogunk jelentkezni jövő héten, és hát nem tudjátok még, hogy kiket szervezünk be, és szenzációs emberek jönnek, úgyhogy nézek elébb a következő napoknak, heteknek, hónapoknak, és hát mind ahogy az óriások mondják. Itt a vége! Fuss el véle! Minden jót!